így születnek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
2: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 3-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Takarékoskodni kell az árammal és az ivóvízzel. Újraindult a személyszállítás Komló és Dombóvár között. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A kormány azt kéri, a következő napokban mindenki lehetőségeihez mérten csökkentse áramfogyasztását, főként a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket is bevezetnek, miután a Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt a paksi atomerőművet fokozatosan leállítják. Spórolni kell az ivóvízzel is, ezért a lakosságot arra kérik, mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. A Pécsi Tudományegyetem is nyilvánosságra hozta energia- és költségmegtakarítási intézkedéseit. Az egyetem egyes szervezeti egységeiben augusztus folyamán legalább 5 egybefüggő munkanapon szünetel a személyes munkavégzés. A honlapon az olvasható, a rektori hivatal és a kancellária esetében ez augusztus 3-a és 8-a között történik, ám az elektronikus ügyintézésre ekkor is lesz lehetőség. Az intézkedés nem érinti a betegellátás, az egyetemi infrastruktúra működtetése és az alaptevékenységek biztosításához nélkülözhetetlen feladatokat. A megszokott ügyfélfogadás és munkarend augusztus 24-én mindenütt visszaáll. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére valamennyi bölcsőde és óvoda számára azt ajánlja, fontolja meg a zárvatartás lehetőségét. A Tárca a hétvégi közleményében azt írta, a legtöbb intézményben nincsen klíma, a hűtés nem megoldott, a javaslatot a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében tették. Kereki Judit államtitkár azt kérte, az intézményvezetők az esetleges zárvatartásról egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. Változik a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje. Az adóhatóság vasárnap azt közölte, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken azonban, ahol a légkondicionálás nem biztosított, hétfőtől szerdáig rövidített nyitvatartás lesz. Ezek a hivatalok délig várják a lakosságot. A NAV azt is hozzátette, az elektronikus ügyintézés ezeken a napokon is folyamatos lesz. Megsérült egy nagy átmérőjű vízfővezeték szombaton Pécsett. A Tettye forrásán ZRT közlése szerint a meghibásodás a Jakab-hegyi úton történt, a javítás vasárnap reggel megkezdődött. A munka miatt a felső makárdűlő egy szakaszát lezárták, a forgalmi rend is megváltozott a környéken. A hiba kijavítása és az útburkolat helyreállítása után a lezárt szakasz várhatóan legkésőbb augusztus 12-én adják vissza a forgalomnak. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komlód-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Puszta-Szabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Jelentős fejlesztés valósult meg a Szentlőrinci Művelődési Központ konyháján. A város közösségi oldalán az olvasható, több új eszköz is érkezett az intézménybe. Beszereztek többek között ipari botmixert, szervízkocsikat, faliszekrényt és új állványokat, főzőzsámolyt, valamint egy dupla üvegajtós hűtőszekrényt is. Az új eszközök mellett az egyik már meglévő főzőüstöt és a konyha légtechnikai berendezését szervíznek vetették alá. A fejlesztés a még magasabb színvonalú közétkeztetés biztosítását szolgálja. Augusztus 8-án rendezik Szentlőrincen a Városnapot. Idén különleges alkalomra készülnek, hiszen Szentlőrinc éppen 30 éve kapott városi rangot. Az egésznapos programban többek között az Alma Együttes gyermekkoncertje, színpadi bemutatók, a helyi nyugdíjas dalárda műsora és örömtánc is várja a lakosságot. Délután 4 órakor a Dívák Abba Show-ja lesz látható a Művelődési Ház udvarán, este pedig a Vásártéren, valahol Amerika címmel, a Bombon Együttes dalaira épülő musical várja a közönséget. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik az idei Siklósi Várfesztivált, ahol a látogatók újra történelmi utazást tehetnek az ókortól a török hódoltságig. Harci bemutatók, korhű viseletek, lovagi programok, táncbemutatók várják a vendégeket. Szombaton pedig a nagyharsányi csata eseményeit is megidézik majd. A szervezők családi és gyermekprogramokról is gondoskodtak a háromnapos rendezvényen. A részletekről az esemény közösségi oldalán érdemes tájékozódni. Súlyos baleset történt vasárnap Baranyában. Egy motorkerékpár és egy lakókocsit vontató személyautó ütközött az 5804-es úton Nagycsány közelében, miután a motoros járművével átsodródott a szemközti sávba. A balesethez a sejjei hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit, és egy sértetlen gázpalackot is eltávolítottak a lakókocsiból. A motorkerékpáron ketten ültek, az autóban is két ember utazott, a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Szemtanúk információja szerint a motoron ülő két személy a helyszínen életét veszítette. A labdarúgó Magyar Kupa első fordulójában a PMFC az Ercsi vendége volt szombaton. A pécsi csapat eredményesen szerepelt, 4-0-ra megnyerte a találkozót, ezzel tovább jutott a második fordulóba. A következő kupa ellenfél 3 hét múlva a Sárbogárd lesz, akik az első fordulóban a Komlót búcsúztatták 5-0-ás győzelemmel. Addig azonban még több bajnoki meccs is vár a csapatra. Legközelebb augusztus 5-én délután 17:30-kor éppen a Sárbogárd otthonában lép majd pályára a PMFC. A labdarúgó MB2 második fordulójában szombaton a Gyirmót vendégeként lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A találkozón 2-1-es gyirmóti győzelem született úgy, hogy a Kozár Misleny Vajda és Gyánó piros napja miatt 9 játékossal fejezte be a meccset. A fordulóban a DVTK Szent Lőrinc mérkőzést elhalasztották, a meccs új időpontját később közlik. Edzőmeccset játszott a Carbonex Komló. A férfi kézilabda csapat az NB1 B-re készül. Ennek részeként szombaton a Várpalotát fogadta a Komlói Városi Sportcsarnokban. A meccsen 27-27-es döntetlen lett az eredmény. A két együttes hamarosan ismét találkozik. Augusztus 8-án a Várpalota otthonában lép pályára a Komló újra edzőmeccsen. Ez volt a Pécsbók, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek, bárminek lehet hívni ezt az előttünk álló hetet, csak jónak nem. Én ettől függetlenül mégiscsak jó hetet kívánok, és kitartást a forróság végéig. Augusztus 3-a hétfő van, a Hermináknak kívánok sok boldogságot névnapjukon, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nelly Furtado-val, Timbaland-del, jön a Give It To Me, nem sokára Bryan Adams és Dido, Faithless-szel közös dala is.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 3-án azon a napon, amelyen 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én aztán közben kikötött a Bahama-szigeteken és felfedezte Amerikát is. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Dido-tól és a Pétlesztől. One Step Too Far a Besten. Jó reggelt!

0: Eszefem a legjobb zenék. Ha az időjárásról van szó, nincs új a nap alatt, csak egyre nagyobb forróság. A héten a 40 fokot is átléphetjük. Részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán a Black Eyed Peas dalát indítom. Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Takarékoskodni kell az árammal és az ivóvízzel. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A kormány azt kéri, a következő napokban mindenki lehetőségeihez mérten csökkentse áramfogyasztását, főként a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket is bevezetnek, miután a Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt a paksi atomerőművet fokozatosan leállítják. Spórolni kell az ivóvízzel is, ezért a lakosságot arra kérik, mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Súlyos baleset történt vasárnap Baranyában. Egy motorkerékpár és egy lakókocsit vontató személyautó ütközött az 5804-es úton Nagycsány közelében, miután a motoros járművével átsodródott a szemközti sávba. A balesethez a sejjei hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit, és egy sértetlen gázpalackot is eltávolítottak a lakókocsiból. A motorkerékpáron ketten ültek, az autóban is két ember utazott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Szemtanúk információja szerint a motoron ülő két személy a helyszínen életét veszítette. A labdarúgó NB2 második fordulójában szombaton a Gyirmót vendégeként lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A találkozón 2-1-es gyirmóti győzelem született úgy, hogy a Kozár Misleny Vajda és Gyánó piros napja miatt 9 játékossal fejezte be a meccset. A fordulóban a DVTK Szentlőrinc mérkőzést elhalasztották. A meccs új időpontját később közlik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli és szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudok újdonsággal szolgálni egy péntekig legalábbis. Marad a forróság, sőt, csak beerősít az embertelen nyár. A 40 fokot is átléphetjük majd a héten, akár már ma is, aztán holnap is, meg majd holnap után is. Úgyhogy kitartást kívánok, sok türelmet a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Nálunk például engedélyezték a távmunkát, de hát a rádió stúdiót nem tudom hazavinni, bár otthon is van mikrofonom, mégsem olyan az egész. Szóval én itt vagyok, és hívni is lehet 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön a What's Love, Ashanti és Fat Joe közöse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, ha valaki már elindult és van közlekedési hír a tarsójában, ne tartsa meg magának, küldj el nekünk 0620 55 55 155. A hírek végén is lesz időjárás jelentés, de majd utána is a Valmártól és Manueltől.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Ez lesz az Éget a nap, és itt lesz Will Smith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 3 év után újra járnak személyszállító vonatok Komló és Dombóvár között. Ma is kánikulára számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komló-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Pusztaszabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Változik a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje. Az adóhatóság vasárnap azt közölte, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, azokon a kirendeltségeken azonban, ahol a légkondicionálás nem biztosított, hétfőtől szerdáig rövidített nyitvatartás lesz. Ezek a hivatalok délig várják a lakosságot. A NAV azt is hozzátette, az elektronikus ügyintézés ezeken a napokon is folyamatos lesz. A labdarúgó Magyar Kupa első fordulójában a PMFC az Ercsi vendége volt szombaton. A pécsi csapat eredményesen szerepelt, 4-0-ra megnyerte a találkozót, ezzel tovább jutott a második fordulóba. A következő kupa ellenfél 3 hét múlva a Sárbogárd lesz, akik az első fordulóban a Komlót búcsúztatták 5-0-ás győzelemmel. Addig azonban még több bajnoki meccs is vár a csapatra. Legközelebb augusztus 5-én délután 17:30-kor éppen a Sárbogárd otthonában lép majd pályára a PMFC.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakasznál. A helyszínen félpályás útzár és sebességkorlátozás lesz érvényben. Továbbra is teljes szélességben le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezeték javítása kezdődött meg, emiatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, kerülni a Tiborc utca felé lehet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli és szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt az év 215. napján, augusztus 3-án hétfőn, Herminák, sok boldogságot kívánok, kedves névnapos hölgyek, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Nem olyan sokára Solalma énekel, érkezik majd valamikor Kylie Minogue és Robbie Williams, közös a Kids is, de csak is Christina Aguiléráék és a Lady Marmalade után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Soul sisters, let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék, ha azt mondom, Heikki Kovalainen, kinek mi jut eszébe róla erről a névről. A finn húriemberről, aki 2008-ban ezen a napon megnyerte a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat, bizony augusztus 3-ára is esett korábban futam. Egyébként ő a McLaren Mercedes versenyzője volt, de hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, az is kiderül nem olyan sokára. Most viszont szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A következő Kylie Minogue-tól és Robbie Williams-től, ez a Kids a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, egy kis funky, a folytatásban 7:30 lesz pillanatokon belül, jönnek a friss hírek, aztán a Flip the Script, és a Throw Your Hands in the Air, azaz kezeket a magasba, hát emelje a kezét, aki imádja a 41-42 fokot, a tikkasztó hőséget, az asszályt, a szárazságot, a kegyetlen nyarat, a többiek meg pedig kitartást a forróság végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécsi Tudományegyetem is meghozta energiakorlátozó intézkedéseit. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem is nyilvánosságra hozta energia- és költségmegtakarítási intézkedéseit. Az egyetem egyes szervezeti egységeiben augusztus folyamán legalább 5 egybefüggő munkanapon szünetel a személyes munkavégzés. A honlapon az olvasható, a rektori hivatal és a kancellária esetében ez augusztus 3-a és 8-a között történik, ám az elektronikus ügyintézésre ekkor is lesz lehetőség. Az intézkedés nem érinti a betegellátás, az egyetemi infrastruktúra működtetése és az alaptevékenységek biztosításához nélkülözhetetlen feladatokat. A megszokott ügyfélfogadás és munkarend augusztus 24-én mindenütt visszaáll. Megsérült egy nagy átmérőjű vízfővezeték szombaton Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT közlése szerint a meghibásodás a Jakab-hegyi úton történt, a javítás vasárnap reggel megkezdődött. A munka miatt a felső makárdűlő egy szakaszát lezárták, a forgalmi rend is megváltozott a környéken. A hiba kijavítása és az útburkolat helyreállítása után a lezárt szakaszt várhatóan legkésőbb augusztus 12-én adják vissza a forgalomnak. Jelentős fejlesztés valósult meg a Szent Lőrinci Művelődési Központ konyháján. A város közösségi oldalán az olvasható, több új eszköz is érkezett az intézménybe. Beszereztek többek között ipari botmixert, szervízkocsikat, fali szekrényt és új állványokat, főzőzsámolyt, valamint egy dupla üvegajtós hűtőszekrényt is. Az új eszközök mellett az egyik már meglévő főzőüstöt és a konyha légtechnikai berendezését szervíznek vetették alá. A fejlesztés a még magasabb színvonalú közétkeztetés biztosítását szolgálja. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, már augusztus van, 3-a, hétfő, Hermina napja. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 215 éve ezen a napon született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének. Az ő idejében már ugyan feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Az ő korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán. 1940-ben ezen a napon született Martin Sheen, amerikai színész. Többek között az Apokalipszis Most című mozi klasszikus és az Elnök emberei sorozat sztárja, Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja. 1951-ben a mai napon született John Graham, az Earth, Wind & Fire alapítója, gitárosa. Ma 63 éves James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, a Metallica alapító tagja és frontembere. És 1971-ben szintén a mai napon született Deidre Roper, művész nevén DJ Spinderella, az amerikai hip-hop trió, a Salt & Pepa alapítója. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 3 év után újra járnak személyszállító vonatok Komló és Dombóvár között. Ma is kánikulára számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komló-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Puszta-Szabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére valamennyi bölcsőde és óvoda számára azt ajánlja, fontolja meg a zárvatartás lehetőségét. A Tárca a hétvégi közleményében azt írta, a legtöbb intézményben nincsen klíma, a hűtés nem megoldott. A javaslatot a gyerekek és a dolgozók biztonsága érdekében tették. Kereki Judit államtitkár azt kérte, az intézményvezetők az esetleges zárvatartásról egyeztessenek a dolgozó szülőkkel. Módosul a Biokom ügyfélszolgálatának nyitvatartása. A Pécsi Városüzemeltetési Társaság azt közölte, a kánikula miatt bevezetett takarékossági intézkedésekre tekintettel a Siklósi úti ügyfélszolgálat és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálata hétfőtől szerdáig naponta délig tart nyitva, így a délutáni órákban ezeken a napokon a személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakasznál. A helyszínen félpályás útzár és sebességkorlátozás lesz érvényben. Továbbra is teljes szélességben le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezeték javítása kezdődött meg, emiatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát, kerülni a Tiborc utca felé lehet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Britney Spears-től, Kanye Williams-től hamarosan Karamell énekel, de mindenek előtt Sia, 5 perccel múlt 8, mármint hogy Sia az énekesnő neve, aki énekel. Jó reggelt, jó hetet kívánok, augusztus 3-a van, hétfő, sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, hamarosan jönnek a Britney szappanok és gyertyák. Úgy tűnik, Britney Spears ismét új irányt keres. A Popikon saját kézzel készített szappanok és gyertyák gyártásába kezdene, miközben azt is fontolgatja, hogy ezúttal végleg búcsút mond az Instagramnak, de tényleg ígéri. Toxic címmel az ő dala folytatja a hétfő reggelt. Korábban baleset történt az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A forgalmi akadály megszűnt, de rengetegen feltorlódtak. Lassabb a haladás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne dőlne meg valamilyen meleg rekord. De ezeket böngésze egyébként azt tűnt föl, hogy nyilván a legtöbb az ilyen 2000 utáni, de azért van kivétel. Például augusztus 5-én kereken 40 fokot mértek méghozzá Orosházán, na de a lényeg, hogy mikor? 1905-ben. A 40 fokot egyébként nagyjából ott ma is esélyes, hogy átlépjük, de mindenhol forróságra kell készülni az új hét elején is. Részletek a hírek végén, aztán George Michael, Freedom-ja szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Takarékoskodni kell az árammal és az ivóvízzel. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A kormány azt kéri, a következő napokban mindenki lehetőségeihez mérten csökkentse áramfogyasztását, főként a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket is bevezetnek, miután a Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt a paksi atomerőművet fokozatosan leállítják. Spórolni kell az ivóvízzel is, ezért a lakosságot arra kérik, mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Súlyos baleset történt vasárnap Baranyában. Egy motorkerékpár és egy lakókocsit vontató személyautó ütközött az 5804-es úton Nagycsány közelében, miután a motoros járművével átsodródott a szemközti sávba. A balesethez a sejjei hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit, és egy sértetlen gázpalackot is eltávolítottak a lakókocsiból. A motorkerékpáron ketten ültek, az autóban is két ember utazott, a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Szemtanúk információja szerint a motoron ülő két személy a helyszínen életét veszítette. A labdarúgó MB2 második fordulójában szombaton a Gyirmót vendégeként lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A találkozón 2-1-es gyirmóti győzelem született úgy, hogy a Kozár Misleny Vajda és Gyánó piros napja miatt 9 játékossal fejezte be a meccset. A fordulóban a DVTK-Szentlőrinc mérkőzést elhalasztották, a meccs új időpontját később közlik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A legtöbbünkben egyetlen egy kérdés merül fel a kánikulával kapcsolatban. Mikor lesz vége? Ha minden igaz, hétvégén. Péntek, szombat környékén érkezik egy hidegfront, ami visszahűti majd ezt a 40 fok körüli embertelen hőséget 30 fok környékére, és aztán remélhetőleg marad is ott. Lutrisha McNeil jön, aztán nem sokára Eminem is itt lesz a The Real Slim Shady-vel a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 9 óra, jó reggelt, jó hetet kívánok, jobbat, hűvösebbet. Mondjuk így, ha nem lenne elég a melegből, jön egy kis konzervált hőség a Jamiroquai-tól, Kent Heat. És énekel Berecki Zoltán is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 3 év után újra járnak személyszállító vonatok Komló és Dombóvár között. Ma is kánikulára számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komló-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Puszta-Szabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Változik a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje. Az adóhatóság vasárnap azt közölte, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, azokon a kirendeltségeken azonban, ahol a légkondicionálás nem biztosított, hétfőtől szerdáig rövidített nyitvatartás lesz. Ezek a hivatalok délig várják a lakosságot. A NAV azt is hozzátette, az elektronikus ügyintézés ezeken a napokon is folyamatos lesz. A labdarúgó Magyar Kupa első fordulójában a PMFC az RC vendége volt szombaton. A pécsi csapat eredményesen szerepelt, 4-0-ra megnyerte a találkozót, ezzel tovább jutott a második fordulóba. A következő kupa ellenfél 3 hét múlva a Sárbogárd lesz, akik az első fordulóban a Komlót búcsúztatták 5-0-ás győzelemmel. Addig azonban még több bajnoki meccs is vár a csapatra. Legközelebb augusztus 5-én délután 17:30-kor éppen a Sárbogárd otthonában lép majd pályára a PMFC.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakasznál. A helyszínen félpályás útzár és sebességkorlátozás lesz érvényben. Továbbra is teljes szélességben le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezeték javítása kezdődött meg. Emiatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, kerülni a Tiborc utca felé lehet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli és szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 lassan 6 perccel járunk 9 óra után. Jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 3-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best hallgatóknak is. Lehet egymást ünnepelni, de ha közlekedési info van, azt is várom. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön a Kings of Leon, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a hűségben a folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Napi minimum 2,5 liter víz fogyasztásra javasolt, de annak, aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Az idősek, a krónikus betegek és a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Ha pedig látjuk, hogy valaki rosszul van, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen szédüle, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul gyorsan a közérzete, akkor lehet, hogy mentőt kell hívni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk, abban a pillanatban jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek akár, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket. Nem vagy egyedül, ide passzol az Olive dalának címe is. You are not alone, ez a folytatása Besten. Kitartást kívánok az embertelen hűséghez mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

0: Eszterfem, ha a legjobb zenék, azt olvasom, hogy forró időnk lesz helyenként hőzivatarral. Új fogalmakat kell tanulnom. Mi az a hőzivatar?
1: A hőzivatar, vagy nyári zivatar, egy kifejezetten a meleg, füllett nyári napokon kialakuló, nagyon intenzív zivatarfajta.
0: Köszönjük szépen, közben marad a forróság 40 fok körüli maximumokkal, a hétvégén hoz egy hidegfront enyhülést, a forróságot már csak idézőjelben kánikula váltja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, autókázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapper Ride With Me című dalának elején pedig szintén autós tematika. Ma is lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, főleg a terelésbe történő belépés előtt pár kilométeres torlódás alakult ki.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után itt lesznek azok, akikre biztosan lehet számítani, hogy ne maradjon égve a villany. Mert hogy ők az utolsók, akik távoznak a buliból, Curtis és Charlie, és nem csak azért, mert nyitva a bár, hanem mert éjszaka elviselhetőbb a hőség. Jön majd a Shakedown dala, az At Night is, de mindenek előtt friss hírek. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécsi Tudományegyetem is meghozta energiakorlátozó intézkedéseit. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem is nyilvánosságra hozta energia- és költségmegtakarítási intézkedéseit. Az egyetem egyes szervezeti egységeiben augusztus folyamán legalább 5 egybefüggő munkanapon szünetel a személyes munkavégzés. A honlapon az olvasható, a rektori hivatal és a kancellária esetében ez augusztus 3-a és 8-a között történik, ám az elektronikus ügyintézésre ekkor is lesz lehetőség. Az intézkedés nem érinti a betegellátás, az egyetemi infrastruktúra működtetése és az alaptevékenységek biztosításához nélkülözhetetlen feladatokat. A megszokott ügyfélfogadás és munkarend augusztus 24-én mindenütt visszaáll. Megsérült egy nagy átmérőjű vízfővezeték szombaton Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT közlése szerint a meghibásodás a Jakab-hegyi úton történt, a javítás vasárnap reggel megkezdődött. A munka miatt a felső makárdűlő egy szakaszát lezárták, a forgalmi rend is megváltozott a környéken. A hiba kijavítása és az útburkolat helyreállítása után a lezárt szakaszt várhatóan legkésőbb augusztus 12-én adják vissza a forgalomnak. Jelentős fejlesztés valósult meg a Szent Lőrinci Művelődési Központ konyháján. A város közösségi oldalán az olvasható, több új eszköz is érkezett az intézménybe. Beszereztek többek között ipari botmixert, szervízkocsikat, fali szekrényt és új állványokat, főzőzsámolyt, valamint egy dupla üvegajtós hűtőszekrényt is. Az új eszközök mellett az egyik már meglévő főzőüstöt és a konyha légtechnikai berendezését szervíznek vetették alá. A fejlesztés a még magasabb színvonalú közétkeztetés biztosítását szolgálja. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a száraz, meleg idő. Sokat fog sütni a nap, és csak egy-két felhő jelenhet meg az égen. Csapadék viszont továbbra sem várható. A déli és szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rögtön az első attól az énekestől, aki 15 év után a napokban újból Budapesten koncertezett, úgy hívják Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, de nem így ismerjük, hanem hogy Seal. Amazing című dalával indul az óra, érkezik nem sokára a Venus, a New Radicals, és hallgatunk Coolio-t, illetve Krisztált is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kevesen gondolnánk, hogy a Gangsta's Paradise előadója imádta a hógömböket, és lelkes gyűjtőjük is volt. Illetve nem csak a rímekhez értett, hanem a fakanálhoz is. Saját online főzőműsora volt, és 2009-ben kiadott egy szakácskönyvet is. Kedvenc stílusát Ghetto Gourmet-nak hívta.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé. Rögtön az M0-ás csomópont után, az M44-esen az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél csak a külső sáv járható, és tart a helyszínelés a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között, ahol korábban 3 autó és egy kamion ütközött. A forgalom félpályán halad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában is szólnak majd a cool slágerek, olyanok, mint Edwin Collinsé. Vagy a Roy és Ádámé. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este. Nagyon erős lesz ma az UV sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagy részt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában olyan legendás előadóktól, mint Chicane, Brian Adams, Robbie Williams, Pink, Jennifer Lopez, vagy nem sokára Nelly Furtado. Elsőként Armand Van Helden dalát indítom, szól már is a My My My, 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, és természetesen sok-sok türelmet, kitartást a forrósághoz. Max M. Levente vagyok, ez a...
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék a Bronxi utcáktól a világot jelentő deszkáig. Kevesen alakították úgy a popkultúrát az elmúlt évtizedekben, mint Jennifer Lopez. Az ikonikus előadó háttértáncosként kezdte, de kitartása és tehetsége gyorsan a csúcsra repítette. Az 1997-es Selena című filmmel nem csak a kritikusok elismerését vívta ki, de átírta Hollywood történetét is a latin-amerikai színésznők számára. J.Lo azonban nem állt meg a filmnél, 99-ben robbant be az If You Had My Love című most érkező slágerével, amellyel azonnal meghódította a slágerlistákat.

0: Best FM, a legjobb zenék a forróságban. A koncentrációnk is romlik. Óvatosan, türelmesebben figyeljünk jobban egymásra. Baleset történt sajnos az M5-ösön, Budapest felé, Örkény és Lajos Mizsek között jó pár kilométeres dugó van ott emiatt, illetve továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya a térségében, közvetlenül a terelés előtt, a másik oldalon Hegyeshalom felé pedig Biatorbágynál lassul torlódik a kocsisor, ez pedig már az M0-ás forgalmára is hatással van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És már B-német Biával, Colby Kelly, Bubbly című dala szól rögtön a hírek után. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kitartást a forróság végéig, és várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű, igyunk elegendő vizet a hőségben, erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek a mikrofonnál, ezúttal Béni Media, én pedig a hét első munkanapján is adom a legjobb zenéket. Hozom is ebben az órában a Rizzle Kicks dalát, jön a Down with the Trumpets, itt lesz hamarosan a Well Hello, és most pedig érkezik Colby Calais és a Bubbly 2007-ből.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék. A Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hétfő délután és a legjobb zenéket hallgatjuk, na de mutatom, hogy mivel megyünk tovább. Ez lesz a Compact Disco és a Hősök közöse, és itt lesz perceken belül Heinz Gábor Biga is, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
2: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
6: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik, a héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakcióvezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példásan segítették, hogy stabil maradjon az energia és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a békési és csongrádcsanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrádcsanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen. A legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyét a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Augusztus 3-a van, egy óra után járunk néhány perccel, ma a Herminákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hello mindenkinek, én Bini Media vagyok, és egész délután adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Hozom is hamarosan Zséda dalát, jön a Phantom, itt lesz Beyoncé is, most pedig Heinz Gábor Biga indít.
0: Best FM.

Bence felmelegje üzenék most, hogy jön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán nem sokára dübörög a ház itt a Best FM-en. A The Bieber érkezik perceken belül, és itt lesz Tia és Rihanna közöse is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat. Jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást csürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád család megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hullócsillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Robogunk tovább a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. 2 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és jön most az a szám, ami egy igazi motiváló, felemelő dal. Így a hét első napján Rihanna és T.I. közösét indítom. Szóval Live Your Life a Besten.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Kiss from a Rose Seal egyik legismertebb és talán legkülönlegesebb dala, ami 1994-ben jelent meg, de az igazi világsikert az 95-ös újrakiadás hozta meg számára, mert hogy a különlegessége a misztikus hangulat, a gyönyörű dallam, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy Seal mély érzelmes hangja, amely ugye teljesen hegyedivé teszi a számot. A szerzemény még népszerűbb lett, amikor bekerült a Batman Forever című filmbe, így milliókhoz jutott el világszerte. A Kiss from a Rose több Grammy-díjat is nyert, köztük az év dala és az év felvétele díjat, és hát ez a dal máig a 90-es évek egyik legszebb időtálló balladája. Már érkezik is, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulást tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék Everlast slágerét hallgatok, ez volt a What It's Like, és hamarosan itt a 3 óra is érkeznek a legfrissebb hírek, aztán a gossip indítja a következő órát egy jó kis pörgős dallal, a Move in the Right Direction érkezik hamarosan, előtte pedig még itt van Marc Anthony dala, I Need to Know, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároként, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusion Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Változhat egyes kormányablakok nyitvatartása a hőség miatt. Kedden is folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hőség miatt változik egyes kormányablakok nyitvatartása. Ahogy azt korábban már a NAV is jelezte, a kormányablakokban is módosul az ügyfélfogadás rendje. Péntekig azokon az ügyfélszolgálatokon, ahol nem működik légkondicionáló berendezés, az ügyfélfogadás délelőtt 11 órakor befejeződik. Emellett az augusztusi áthelyezett munkanap miatt Baranyában is több kormányablak is nyitva tart szombaton. Az aktuális nyitvatartásról az egyes kormányablakok elérhetőségein lehet tájékozódni. Ismét nemzetközi kórus fesztiválnak ad otthont Pécs. A héten zajlanak a Pécs Kantát eseményei, melyen több száz énekes vesz részt. Kurzusok, nyilvános próbák és koncertek várják az érdeklődőket a hét folyamán. Előadásokra lehet számítani a pécsi köztereken, belvárosi udvarokban. Augusztus 7-én pedig a fesztivál résztvevői közös éneklést is tartanak a Széchenyi téren, melyhez bárki csatlakozhat. Szombaton a Kodály Központban gála koncertet tartanak, ahol Karl Orff Carmina Buránája is felcsendül. A részletekről a Pécs Kantát hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Augusztus 3-ától egészen a hónap végéig zárva tart a Pécsi Tudásközpont. Így ebben az időszakban a helyben igénybe vehető könyvtári szolgáltatások szünetelnek, adta hírül az intézmény. A könyvtár tájékoztatása szerint a nyári zárvatartást követően szeptembertől a Tudásközpont ismét a megszokott rend szerint várja az olvasókat. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Harkányi gyógyfürdő. Az intézmény a honlapján azt írja, augusztus 3-ától a csúszdaparkok és a szaunavilág, átmenetileg naponta déltől délután 3:45-ig tart majd nyitva. A LED-fal működését szüneteltetik. A fürdőpark dísz- és közvilágítását zárás után lekapcsolják, az irodákban pedig kikapcsolták a légkondicionálást. A medencék és a gyógyszolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek a megszokott rendben. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vasárnap 8 ponttal legyőzte az Indiana Fever-t az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel sorozatban 10. sikerét aratta, és továbbra is az első helyen áll a ligában. A találkozón Juhász Dorka is pályára lépett, 11 perc alatt 2 pontot, valamint egy-egy lepattanót és gólpasszt írtak fel a neve mellé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik az extrém hőség. Kedden csak nem zavartalan lesz a napsütés. A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadékra nem számíthatunk. Többfelé élénk lehet napközben a déli eszél, a kora reggeli órákban 23, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Besten. Kitartást a kánikulához és nagyon jó hétkezést kívánok a mikrofonnál, este Haték H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön majd Pili Barnával a United és a Hárman párban. Előtte itt a Gossip Schneider-e szól a Move in the Right Direction.
0: 101.7 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Elindult a roadpol akció, ezúttal is a rendőrök a gyorshajtókat próbálják kiszűrni. Itt nem a bírság a lényeg, sokkal inkább az, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki érjen haza épségben. És ha már itt tartunk, akkor várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as 889-107-es. Hogy meddig tart a pusztító kánikú lesz, hamarosan kiderül, addig is folytatódik a zenei maraton, többek között Kálai Szandersz Andrással, illetve most a 90-es klasszikussal, ez a Sand Lovers és a Runaway, a Best FM-en.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Időjárásunkban sajnos egyelőre változásra nem számíthatunk, marad a pusztító kánikula, Pécset most is 36-37 fok van, holnap reggel 22-23 fokot mérhetünk, napközben szintén a 38-39-e jellemző, szerdán, csütörtökön, pénteken 39-40, akár 41 fok is előfordulhat, és most úgy tűnik, hogy majd a szombat hozza a változást egy gyenge hidegfronttal, ugyanis visszaesik a hőmérséklet 34-36 fokra. Időjárás után dalok, rövidesen hallható lesz majd Will Smith slágere a Miami, előtt a French Affair és a Sexy.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap kezdődik az Ördökatlan Fesztivál, a napközbeni programok mellett este jönnek a fellépők, olyanok, mint Esti Kornél, Péter Fibori és a Love Band, a Budapest Bár, Analóg Balaton, a Csík Zenekar, Bohemian Betyársz, 30Y Beck Zolival, Kis Csillag, no meg persze a Besodrom is. Rövidesen délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte irány Britannia, itt van Robbie Williams és a Millennium.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a hétfő délután Inna slágerével, tőle szól a hát, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Ismét meghirdette Sulipak akcióját a Baptista Szeretett Szolgálat. 38 fokra számíthatunk kedden is. Jó napot kívánok, jönnek a részletek. A Baptista Szeretett Szolgálat idén újra megszervezte a Sulipak kampányt. Az iskolakezdés támogató akcióban a tervek szerint 4000 csomagot osztanak majd ki a rászoruló családok gyermekeinek, jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A támogatók segítségét, adományait augusztus 1-e és szeptember 6-a között várják. Emellett szeptember 1-től a fenntartásukban lévő 11 iskolában is le lehet majd adni az adományokat. A sulidoboz.hu oldalon pedig online adományozásra is van lehetőség. 8 hektáron égett egy füves terület vasárnap délután Pécsett a Kanizsai Dorottya úton. A tűz egy napelemparkban keletkezett, a rendszert nem károsította, ám a raklapokon tárolt napelem táblák is meggyulladtak. Ezeket a pécsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, a füves területet pedig kéziszerszámokkal oltották el. A dolgozók áramtalanították, majd átvizsgálták a rendszert. A tűz csak a raklapokon tárolt napelemekben tett kárt, személyi sérülés nem történt. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komlód-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Pusztaszabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Háromra emelkedett a vasárnapi Nagycsány közelében történt baleset áldozatainak száma. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint augusztus 2-án a délelőtti órákban egy motor és egy személyautó ütközött, miután a motoros egy kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol neki csapódott a szemből érkező szabályosan közlekedő autónak. A motor két utasa a helyszínen életét veszítette. Az autó sofőrjét többszöri újraélesztés után kórházba szállították, ám a délután folyamán ő is elhunyt. A gépkocsi másik utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlőbe vezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik az extrém hőség. Kedden csak nem zavartalan lesz a napsütés. A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadékra nem számíthatunk. Többfelé élénk lehet napközben a déli eszél, a kora reggeli órákban 23, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, a hírek alatt kaptam egy közlekedési információt, 30-as, 889, 107-es. Attila írta nekem, hogy Pécsvárad előtt kint áll a Trafipax. Neki köszönöm szépen és jó utat. Indítom az NI maratont, rövidesen szól a Unix slágerem, előtte itt van Inna, valamint a hát.
0: 101.7 Best FM.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy mindenféleképpen védekezünk el a kánikula ellen, napközben használjunk légkondicionálót, illetve ventilátort, éjszaka pedig próbáljuk megszellőztetni a lakást egy kicsikét talán felfrissű reggelre. Amiről nem lehet eleget beszélni, ez nem más, mint a folyadékfogyasztás, naponta 3-4 liter vizet kötelezően meg kell inni. Ez lehet egyébként csapvíz, vagy pedig szénsavmentes ásványvíz, netán gyümölcslé, amiket mindenféleképpen érdemes és fontos kerülni, azok a koffeines, az alkoholos, a cukrozott, valamint a szénsavas italok. Figyeljünk oda arra is, hogy ebben a melegben ne együnk nehéz ételeket, sokkal inkább egy könnyű saláta fehér hússal. Ha pedig napközben az utcán szeretnénk hűsölni, akkor megtehetjük a párakapukkal, amelyekből található a belvárosban, Uránvárosban, a Kertvárosban, illetve a vásárcsarnok környékén is. Hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is szólnak a dalok megállás megszakításmentesen. Itt lesz nem is olyan sokára Molnár Ferenc Karamell, előtte szól a világzene a 90-es évekből, ez már az Enigma és a Return to Innocence a Best FM-en.

0: legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik Végboldog Mária Magdalénát. A 14 éves lány június 24-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú és barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelent és akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan hallható lesz majd a Lokálpatrióta csapat az Zenei Maratonban a Halott Pénz, előtt a Margaret Island, és az Enged, hogy szabad legyek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalankertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalankert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalankertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopian címmel családi délután lesz a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek az újabb tippek a kánikula elviseléséhez. Amennyiben nem rendelkezünk klímával, tegyük meg azt, hogy naponta többször is tusolunk, mondjuk azt, hogy langyos vízzel. Aztán mindenféleképpen figyeljünk arra, hogy 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűzőnapra, használjunk fejfedőt, sapkát és napszemüveget. Ajánlotta a magas faktorszámú fényvédőkrém, 30 és 50 faktorszámban érdemes gondolkodni. Aztán ott vannak még a kis állatok is, a kutya és a macska előtt folyamatosan legyen friss ivóvíz, illetve az állatokat levinni napközben szigorúan tilos. A folytatásban délután 5 órakor meghallgatjuk majd a legfrissebb híreket és információkat a felelős szerkesztőtől, Incanitól. Előtte zenél a Black Eyed Peas, szól a Let's Get It Started a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, aztán tartalunk Yves Schlagerével, Gangsta Lovin perceken belül a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Változhat egyes kormányablakok nyitvatartása a hőség miatt. Kedden is folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A hőség miatt változik egyes kormányablakok nyitvatartása. Ahogy azt korábban már a NAV is jelezte, a kormányablakokban is módosul az ügyfélfogadás rendje. Péntekig azokon az ügyfélszolgálatokon, ahol nem működik légkondicionáló berendezés, az ügyfélfogadás délelőtt 11 órakor befejeződik. Emellett az augusztusi áthelyezett munkanap miatt Baranyában is több kormányablak is nyitva tart szombaton. Az aktuális nyitvatartásról az egyes kormányablakok elérhetőségei lehet tájékozódni. Ismét nemzetközi kórusfesztiválnak ad otthont Pécs. A héten zajlanak a Pécs Kantát eseményei, melyen több száz énekes vesz részt. Kurzusok, nyilvános próbák és koncertek várják az érdeklődőket a hét folyamán. Előadásokra lehet számítani a pécsi köztereken, belvárosi udvarokban. Augusztus 7-én pedig a fesztivál résztvevői közös éneklést is tartanak a Széchenyi téren, melyhez bárki csatlakozhat. Szombaton a Kodály Központban gála koncertet tartanak, ahol Karl Orff Carmina buránája is felcsendül. A részletekről a Pécs Kantát hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Augusztus 3-ától egészen a hónap végéig zárva tart a Pécsi Tudásközpont, így ebben az időszakban a helyben igénybe vehető könyvtári szolgáltatások szünetelnek, adta hírül az intézmény. A könyvtár tájékoztatása szerint a nyári zárvatartást követően szeptembertől a Tudásközpont ismét a megszokott rend szerint várja az olvasókat. Átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Harkányi Gyógyfürdő. Az intézmény a honlapján azt írja, augusztus 3-ától a csúszdaparkok és a szaunavilág átmenetileg naponta déltől délután 3:45-ig tart majd nyitva. A LED-fal működését szüneteltetik. A fürdőpark dísz- és közvilágítását zárás után lekapcsolják, az irodákban pedig kikapcsolták a légkondicionálást. A medencék és a gyógyszolgáltatások továbbra is zavartalanul üzemelnek a megszokott rendben. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx vasárnap 8 ponttal legyőzte az Indiana Fever-t az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel sorozatban 10. sikerét aratta, és továbbra is az első helyen áll a ligában. A találkozón Juhász Dorka is pályára lépett, 11 perc alatt 2 pontot, valamint egy-egy lepattanót és gólpaszt írtak fel a neve mellé.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Kedden is folytatódnak Pécsett a Veresendre utcában az útburkolati javítások. A helyszínen sebességkorlátozás és félpályás útzár van érvényben. Teljes útzárra kell számítani a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávjánál. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A felső Makár dűlő bevezető szakaszát lezárták. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás érvényes, az Atinai út egy szakaszán pedig sávlezárás követel figyelmet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik az extrém hőség. Kedden csak nem zavartalan lesz a napsütés. A helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadékra nem számíthatunk. Többfelé élénk lehet napközben a déli eszél, a kora reggeli órákban 23, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: hírek, információk legközelebb 6-kor a Veszten. Anni, neked köszönöm, találkozunk holnap a szokott időben, vagyis 3-kor. Kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál továbbra is. H. Horváth László, indítom az újabb zenei maratont. Rövidesen megidézzük a 90-es éveket az Oasis-szel, előtte itt van Yves Slágere. 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Sajnos holnap is nagyon meleg lesz, már reggel 22-23 fokat méretünk, napközben szintén 38-39-re érdemes készülni. Szerdán, csütörtökön és pénteken 40 fok lesz, a változás talán majd szombaton érkezik egy gyenge hidegfronttal, oda 35-36 fokot írnak, vasárnap viszont már jön egy kisebb csapadékzóna is, körülbelül 33-34 fokkal. Időjárás után hamarosan jön egy beszélgetés, addig is velünk lesz Tom Novi, Szabbé Szabi, most pedig DJ Tonka. Ez a Don't Be Afraid, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM. Beszélgető partnerem a Pécs Café Lightban Herke Miklós pécsi fitness edző, a témánk nagyon populáris, ez nem más, mint a fogyókúra, de hogy hogyan csináljunk jól, ez már is kiderül.
1: Abszolút a fogyókúra egy olyan dolog, amiben szerintem mindenkinek legalább egyszer része van így a társadalmunkat tekintve. A túlsúly és az elhízás egy jelentős és komoly tényező a mai világban, úgy gondolom Magyarországon pedig kiváltképpen, hiszen a világ szempontjából az élvonalba járunk elhízás tekintetében. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy körüljárjuk, hogy miért nem működnek a fogyókúrák, mi pontosan a fogyókúra, hogyan működhet esetleg a súlyvesztés, mik azok a legjobb módszerek, amiket használhatunk, hogy ezt a dolgot fejlesztjük, esetleg túllépjünk rajta egy életen át. Én azt gondolom, hogy az az érzést, amikor belekezdünk egy fogyókúrába, és eleinte mennek le a kilók, persze már az elején is nehéz, de még hagy minket a motiváció, de utána viszont ezt követően valamiért nem megy, nem működik már az életünk, de abba hagyjuk, és visszajönnek a kilók. Na, ezt az érzést szerintem már mindenki ismeri, és mindenki megtapasztalhatta, akár már többször is. Valójában ilyenkor rengeteg emberben felmerülhet az a kérdés, meg az az érzés, hogy most tényleg én vagyok ennyire gyenge, vagy én nem tudom elég jól csinálni, vagy nekem ez egyszerűen nem működik, ami mindenki másnak igen. És mindenki elkezdi magába keresni a hibát, azonban ezek nem azért nem működnek, mert gyengék vagyunk, vagy esetleg ne tudnánk megcsinálni, hanem alapvetően a módszer hibás, vagy nem elég kifinomult. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy olyan módszerbe érdemes beletenni az energiát, amitől jó eséllyel vissza is kapjuk azt a befektetett energiát esetleg annak a képébe, hogy sikerül megvalósítani a célunkat, amiért változtattunk az életvitelünkön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fogyókúrák helyett inkább az életmódváltásra kéne helyezni a hangsúlyt. Ugye a fő különbség a fogyókúra és az életmódváltás között az, hogy a fogyókúra egy indokolatlanul korlátozó, gyakran szélsőséges és nem megalapozott módszer, ami gyors eredményt ígér, akár hozhat is, de nem tartható. Na most, hogy ezek mit is jelentenek valójában? Az indokolatlanul korlátozó az azt jelenti, hogy nagyon sokszor annyira leszűkíti a tápanyagforrásokat, amiket ehetünk, illetve annyira szélsőséges mennyiségeket határoz meg, aminek semmi tudományos háttere nincsen, és semmi plusz hozzáadott értéke sincsen a mi életmódváltásunkhoz, vagy az új táplálkozási szokásainkhoz. Tehát indokolatlanul annyira megnehezíti a betarthatóságot, hogy semmit nem ad vissza. A gyakran szélsőséges azt jelenti, hogy nem a kiegyensúlyozott és minden szükséges tápanyagot megadó és megengedő diétát tesz lehetővé, hanem elmegy az egyik tápanyagforrás javára, a másik rovására. Ez azt jelenti, hogy például a zsírt előnybe részesíti a szénhidráttal szembe, esetleg a szénhidrátot a zsírral szembe, esetleg a fehérjét mondja indokolatlanul magas bevitelre, vagy indokolatlanul alacsonyra. Tehát valamelyik tápanyagforrás, ugye a három fő közül, ami a fehérje, szénhidrát, zsír, ugye nem egy kiegyensúlyozott mennyiségben mondja az adott diéta, hanem az egyik rovására a másikat részesíti előnyben.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maratonban hallható lesz majd dr. Béres Velip Tomival, előtte Koszi Janka énekel, Hol voltál?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szól.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Besten hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-maileket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: Night Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor most szusszanunk egy picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a Paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyigazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahít a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pislogunk kettőt, mixelünk hármat, konferálunk négyet, azt már benne vagyunk a nyár utolsó napján. Hogy van ez? Nem igaz. Hogy? Miért?
5: Milyen érdekes dolgok ezek, igaz?
4: Egyébként nekem ezzel a nyárral tényleg ez az egy bajom van, hogy rövid. Tehát én tökre szeretem, hogy van tél, van izé, de hogy ez a nyár egy picit
5: nem. Én is azt szeretem a legjobban hosszam. Egyébként. Nem szeretek fázni.
4: Hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy május elejétől egy szeptember végéig fixen tudod azt, hogy ott a 30 fok az jön. És akkor az mennyi? Az már 5 hónap. Még így is van 7, ami borzasztóan undorító tud lenni. De az nem majdnem a fele egy évnek, hogy azzal már ugye ellenni.
5: És az a durva, hogy minél jobban öregszem, például azt figyelem meg, hogy annyira hosszú a tél. Jó Isten, az Úristen.
4: Hiszen nem vagy öreg, régebb óta vagy fiatal.
5: Igen.
4: Így. Na, viszont ez a 60 perc, ez pont mindig, ez most is 60 perc hosszú lesz. Classic House még egy órán keresztül 7 és 8 óra között a Lauer Christiannal a lemezjátszóknál.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hát persze lehet úgy is, hogy mit csináltuk óra elején, hogy sopánkodunk, hogy vége van a nyárnak, meg azért lehet ezt pozitívan hozzáállni, mint ahogy egy csomó hallgató, akik már most kérdezték a 0-20-55-55-155-en keresztül, hogy akkor szeptembertől, akkor megint Best FM Night Shift bulik. Dolgozunk rajta.
2: Bizony, ezerrel.
1: Még egyelőre kérdés a helyszín is. Három helyszínnel vagyunk most jelenleg tárgyalásban. Úgyhogy természetesen, hogyha tudunk valamit, vagy valami konkrétum lesz, akkor azt azonnal mondjuk és írjuk. Úgyhogy ezért is érdemes a Best FM Night Shift oldalainkat bekövetni Facebookon is és Instagramon is, mert hogy oda fogjuk majd azonnal az információt dobni. De köszönjük szépen a lelkesedést meg az érdeklődést. Nyilván mi is szeretnénk köztől veletek együtt bulizni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Most nem tudom, hogy ez az évek, vagy a rutin, vagy ez egy ilyen spirituális fejlődés nálam, ugye, hogy haladok előre az ösvényen. De például most a szombati mobin már úgy nem voltam, hogy jegyem sem volt rá. Tehát, ugye,
2: az kemény.
1: Mert ugye de mindig úgy
2: csináltam.
1: Hát, tanulok a saját hibáiból, hogy ugye mindig azt csináltam, ugye, hogy megvettem a jegyet, amire nagyon szeretem, az akkor nem mentem el. Nem azért, mert nem akartam, mert nem tudtam, vagy el kellett adni a jegyet kettő nappal előtte. Most már a mobinál eljutottam ide, hogy megsebettem a jegyet. Sötében el sem mentem.
2: Igen, pedig ő is egy hatalmas legenda.
1: Biztos, meg hát tök jó volt, meg hát nekem ugye ez egy hatalmas, én ezt mindig elmondom, hogy még a leges-legeső rádió, hogy én kezdtem a Kerepesi úton, amikor a James Bond remixet ő megcsinálta.
2: Hát ez úristen.
1: Akkor az még ugye a Play című nagylemeze előtt volt, tehát igen. Akkor ő még egy ilyen picit undergroundnak számított, ugye hát a Play-el robbant be nagyon.
2: Azért ő nagy részt mindig az volt.
1: Igen, de hogy itt Magyarországon, és akkor figyelj, tehát hogy amikor tényleg a portás gyerek beengedte, vagy fölcsörgött, hogy figyelj, itt van valaki, meg valami kiadótól, valami... és akkor lemész, és igen. Akkor a kis szemüvegbe
2: egy a mobi. Kis kopasz gyerek.
1: És akkor így mondtam a srácnak, az Attilának, hogy figyelj, ez volt a mobi, úristenem, kifele menet, meg dedikált neki egy, nem is tudom, matricát vagy valamit, és ott már rárajzolta azokat a kis figurákat, amik benne voltak később a videóklipben, ezek a nagyon rújjel kis izé.
2: Ja, az nagyon-nagyon, az óriási volt.
1: Halálosan jó arc volt a mobi. Igen. Lehet, hogy még valahol meg is van nekem az interjú felvéve, egy borzasztóan.
2: És nem eszik húszt?
1: És már igen, és akkor
2: nem baj, majd eszik bárány.
1: Igen, és mondta, hogy azért szeret, hogy a New York azért szeret moziba járni, mert hogy azt mondta, hogy ott mindig van klíma, és azt mondja, New York baromint meleg tud lenni nyáron, úgyhogy igen. Azt mondja, ezért jár moziban. Mert hogy...
2: Különleges happy-ei vannak egyébként az embernek, azt tudod.
1: Igen, és azt is mondta, hogy ugye azt mondja, hogy küldenek, hogy kiadók mindig ugyan, hogy küldik neki a lemezeket, vagy hát akkor ugye még az volt, és azt mondja, hogy egyetlen kis lemez volt, amit elment és megvett. Melyik volt a szerinted?
2: Nem vágom.
1: Spiller Groove Jet.
2: De durva.
1: Azt mondja, az neki annyira tetszett, hogy azt ő elment.
2: Hogy elment és megvette.
1: Elment és megvette, és ez azt mondja, ez egy annyira jó track, hogy azt mondja, hogy arra nem is.
2: Nagyon-nagyon kemény.
1: Úgyhogy így, na úgyhogy, hát megint csak irigyelni tudom azokat, akik ott voltak szombaton a mobim. I'm gonna make you shake.

I'm gonna make your hand shake.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor, amíg a piros arcú ember a szaxofon szólójába bele nem kezd nagyon.
2: Valamelyik nap belefutottam egy videóba, hogy most azt hiszem, hogy Ibizán újra nyitnak. Melyik az a legendás hely, amit lent volt? A Bora Bora Beach.
1: Igen.
2: Lent, és hogy az egyik legnagyobb sláger.
1: Man with the Red Face.
2: Ez volt.
1: Hát nem véletlenül. Na, hát gyerekek, kezdünk most már kimenni a nyárból, úgyhogy aki tényleg szeretne ilyen kellemesen napbarnított, napsütött, barna-piros arcot, húzzon bele.
2: Bizonyám.
1: Itt van az augusztus még erre, és aztán kész vége, jön a szeptember, jön a suli, jön az ősz. Úgyhogy Lauer Krisztián meg majd jön egy hét múlva megint. A mai 60 percnek meg a végére értünk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalék blokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátóegység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg, a lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahhoz képest, hogy az amerikai turnét a gyenge jegyeladások miatt egy az egyben törölni kellett, itt Európában pont az ellenkezője történik. A szeptemberi-októberi dátumok egy részére már az összes jegyelkelt, és a maradékra is már éppen hogy csak lehet jegyeket kapni. A Pussycat Dolls-al indul a következő óra, jön a Buttons itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Örög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ér haza, és

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár?

Beszéltem a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

Estefan a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Beszélve a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Egyelőre működik az utolsó turbinapakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 18 és 28 között Zsinórban 6 teltházas Wembley stadionos koncertet adott Bruno Mars, és ezzel világkörüli turnéjának európai szakaszát le is tudta. Amivel zárta eddig a turné koncertjeit, mi most azzal indítjuk a következő órát. Jön Mark Ronsonnal és az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

Best of FM a legjobb zenék, a Brightoni duo, a Fetszens Mor után érkezik egy Brightoni úriember, aki nagyon sokáig a House Martins nevű zenekar bassgitárosa volt. Aztán egy idő után letette a basszusgitárt, felvette a lemezeket, elkezdett diszkózni, meg elektronikus tánceléket készíteni, és megszületett Fat Boy Slim. Átvitt értelemben is, és szó szerint is, mert hogy pontosan 3 nappal ezelőtt ünnepelte születésnapját Quentin Leo Cook, vagyis Fat Boy Slim 1963-ban született. Isten éltesse, érkezik a The Rockefeller Skank.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segély, jön az itt hozzá.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: Open up, man.
5: Yeah, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, nyilván hallottátok már többször is a nap folyamán mindenhol, de azért én is elmondom, hogy holnap 40, szerdán pedig 42 fokos brutális kánikula várható, mindez súlyosbítva a szárazsággal, szóval csak ésszel, okosan, vízparton, benne a vízben, árnyékban valahogy próbáljátok meg túlvészelni ezt az előttünk álló két napot, és aztán csütörtöktől már picikét enyhül az idő, bár azért még csütörtökön is 40 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok országszerte mindenhol.

Beszéltem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, náhogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM, a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland, és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Goals című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor. Jön a Work!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra van hátra a mai napból, és ez az óra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival fog majd eltelni. Itt a Besten jön majd a Dallas Soul a Ring Ring Ringgel. Itt lesz Maxi Priest a Close to You-val, a Shapeshifters a Back to Basics-el, és a Madison Avenue az óra legelején a Who the Hell Are You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Eric Prydz vagy Eric Price? Tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszodjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert hát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Besten a legjobb zenék között.

Legjobb zenék Mark Morrisonnak az elmúlt években azért voltak balhéi, verekedések étteremben, és a többi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.